0: trending hitovi i samo dobar beat.
1: SS3.
2: Ja, ja to zavim. Balkaton, reggaeton. Ja.